Palesztinában az időt néha nem órákkal mérik, hanem fákkal. Amikor egy olajfára nézünk, nem csupán a törzsét látjuk, hanem több ezer év csendben felhalmozódott emlékezetét is. Ezeken a földeken az olajfa sokkal több, mint egy földbe gyökerezett élő lény. Az identitás, a türelem és az odatartozás elképe. A költők nyelvén pedig ez a gyökér nem csupán botanikai valóság, hanem a létezés mondata. Ezek a gyökerek nem csak a múltat hordozzák, hanem a megszállással szembeni néma ellenállást is.

palesztinok számára az olajfa nem egyszerűen egy fa, hanem a család része. Egy újszülött gyermek tiszteletére ültetik, egy elhunyt nagyapa emlékével öntözik. Amikor elérkezik a szület ideje, a földek megszűnnek puszta termőterületnek lenni, és az emlékezet tereivé válnak. Padva Tukán a Föld hívása című versében így kiált fel. Maradjak itt, hogy idegenként halljak meg egy idegen földön. Maradjak! Ki mondta ezt? Visszatérek szeretett földemre. Mert itt maradni nem pusztán földrajzi választás, hanem a kötődés egyik formája. Az olajfa története ezeken a földeken több ezer évre nyúlik vissza. A Megiddó és Bashán térségében végzett régészeti ásatások során 4000 évesnél régebbi olivamagokat találtak. Betlehemben pedig ma is állnak olyan fák, amelyek több mint 5000 évesek. Gondoljunk csak bele, egy fa, amely birodalmaknál is tovább él, és minden korszakban ugyanazt teszi. Tanúskodik. Az olajfa azonban nem csupán szimbólum. Palesztínában a mezőgazdasági területek közelfelét alkotja. Családok százezreinek megélhetése függ tőle. Egyetlen olajbogyó sem csupán élelmiszerít, hanem egy otthon fennmaradása. Ezért nevezik zöld aranynak. Azonban ez az arany a megszállás árnyékában állandó veszélyben van. Az izraeli megszálló erők és telepesek évek óta módszeresen milliónyi olajfát téptek ki és égettek el. Ahogyan Sami Al-Kassi méltóság teljes sorai is mondják, emelt fővel járok, felemelve hordom a fejem, tenyeremben egy olajág, vállamon a koporsom, megyek. Képzeljünk el magunk előtt egy idős palesztin nagymamát, aki egy több száz éves olajfát ölel át a dózerek előtt, saját testével próbálva megvédeni azt a kivágástól, mert egy fa kivágása egy nép emlékezetének és történelmének kivágását is jelenti. A világ számára az olajág a béke legszentebb szimbóluma. Palesztínában azonban az olajág az elszenvedett igazságtalansággal szembeni véget nem érő ellenállás jelképe is. Miközben ezeket a békét jelképező fákat felégetik és kitépik, a palesztin földművesek magas kitartással minden egyes elpusztított fa helyére újat ültetnek. Ahogy Tawfiq Zayad rendíthetetlen akarattal mondta, itt maradunk, menjetek, ha akartok, a tengerhez. Mi a füge és az olajfa árnyékára várunk. Az olajfa ezeken a földeken nem pusztán növény. A türelem látható alakja. A néma ellenállás maga. Palesztina véget nem érő története nem könyvek lapjain íródik, hanem azok között a gyökerek között. Mert vannak gyökerek, amelyet bármennyiszer is vágnak el, a föld nem felejt, és az ég felé újra meg újra kinyúlnak. Palesztina egy végtelen történet.

méteres, szerkezetek biztonságos és szökkenőmentes ellátásán nyugszik. Miközben a geoekonomiai térkép újra rajzolódik, szembesülünk a piac visszatérése a hatalmi politikával, fogalmával. Emlékezni fognak rá, hogy a hidegháború idején a nukleáris robbanófejek és az acél volt és a nehézipar határozta meg a helyzetet. 2026-ban azonban a globális hegemónia már a kereskedelmi háborúk és a technológiai termékekre kivetett védővámok középpontjában álló csippeken keresztül zajlik. A legutóbbi elemzések rávilágítanak arra, hogy ez a geoekonomiai átalakulás milyen költséges és fájdalmas. Ma a világ legfejlettebb mikrocsipjeinek több mint 90%-át Egyetlen-szigeten, Tajvanon gyártják. Ez a helyzet a globális gazdaságot egy hajszálon függő ellátási lánchoz köti. Az Egyesült Államok a csippek és tudományos törvény keretében több milliárd dolláros állami támogatást nyújtva próbálja a gyártást a saját területére vonzani. Hasonlóképpen az Európai Unió és az Európai Csip törvény révén küzd azért, hogy billió dolláros digitális piacát kiszabadítsa az ázsiai monopóliumból. Ezek hatalmas geopolitikai paradoxon, miközben egyrészt a mesterséges intelligenciával próbálják átalakítani a világot és átlépni az ötödikbe, másrészt hogyan fogják biztosítani az egyetlen chipgyár építésének finanszírozását, amelyhez 20 vagy 30 milliárd dolláros tőkére van szükség. A holland technológiai óriás, az ASML által gyártott darabonként több százmillió dollárba kerülő extrém ultraibolya litrográfiai gépek nélkül még a szuperhatalmak is tehetetlenek. A csípgyártás ma már nem csupán egy műnöki csoda, hanem meg olyan hadihajó, amelyet a bürokrácia, az állami támogatások és a globális embargók hideg vizein navigálnak. Közben a nyugat és a kelet, a költségek, a technológiai korlátozások és az embargók szorításában vergődik, Anatolia szívéből felemelkedő hang készül megváltoztatni a globális egyensúlyt. Türkiye a Nemzeti Technológiai Kezdeményezés alapján stratégiai jelentőségű csipberuházásokat indított el és tervező központokat létesít. Ezek a lépések nem csupán az ipari kapacitás növelését jelentik, hanem a geoekonomiai szuverenitást a digitális világban. Türkiye nem csak a csippek méretének csökkentésére összpontosít, hanem arra is, hogy ki a csippekben rejlő intelligencia és adat. A télvilágos. A védelmi iparban és a kritikus infrastruktúrában a külföldi függőség nullára csökkentése, valamint kulcsfontosságú tervezés és gyártási központtá válni a globális ellátási láncban. Nos, mi áll esker mögött? A válasz a stratégiai függetlenség és a nemzeti mérnöki munka integrációjában rejlik. Miközben a globális óriások egymással versengenek a több milliárd dolláros csúcstechnológiás gyárokért, Türkiye rendkívül iszerű sok lépést tesz. A Tübitek Bilgem és az Aselsan partnerségében gyártott nemzeti csippek alkotják mai égen szárnyaló török drónok, a KAM török harci repülőgép radarjainak és intelligens lőszerek agyát. Ha egy védelmi rendszer szívébe egy idegen ország csípjét helyezzük, akkor az a rendszer soha nem lesz teljes mértékben a mi irányításunk alatt. Türkiye arra igyekszik, hogy rendelkezzen a saját szili

szumával, ami még ennél is fontosabb, az autóipari forradalom. A török emberek büszkék a török gyártású által a Togra és annak a forgalomba hozatalával az intelligencia.

0: Támadó lépés az intelligens városok koncepciójában. Türkiye ezekkel a lépésekkel nem csupán a technológiát használó piac, hanem a technológiai átalakulás tervező központjává válik. A mai részünkben egy egyértelmű kép rajzolódik ki. A múlt vasfüggönyét a digitális világ szilícium függönye váltja fel. A nyugat hagyjuk őket csinálni korszaka, a csúcs technológiában is helyet ad egy államilag támogatott biztonságközpontú és stratégiai tervezésen alapuló korszaknak. A globális csíp háborúban a szuperhatalmak exporttilalmakat és kvótákat alkalmaznak, hogy megbénítsák egymás iparát. Ezen geopolitikai megrázkodtatások közepette Türkiye helyzete teljesen más. A török század jövőképpel Türkiye nem csupán egy hét, amelyen átáramlik az adatok kelet és a nyugat között, hanem meg olyan központtá válik, amely maga dolgozza fel az adatot, tervezi és gyártja a csippet. A létrehozott inkubátorházakkal, csip tervező központokkal és öntőműhelyekkel Türkiye bizonyítja, milyen kritikus a részesedése a globális szilícium tortából. A csip ma már nem csupán a számítógépek, telefonok vagy autók hardvere, hanem meg ország kibervédelmi, a mesterséges intelligencia versenyben és a digitális átalakulásban megnyilvánuló stratégiai ellenálló képességének a jelképe. Miközben a geopolitikai feszültségek és az ellátási válságok miatt nagy nyomás nehezedik a nyugati és keleti óriás vállalatokra, Türkiye dinamikus és vizionárius Türkiét és az anatóliai bölcsességet a csúcs technológiába ötvözve új szabályokat vezet be. Kedves hallgatóink, miközben az Egyesült Államok a chip embargókkal reagál Kína felemelkedésére, Európa szembesül a technológiai függőség költséges valóságával, Türkiye magabiztos léptekkel halad afelé, hogy a stratégiai függetlenség fellegvárává váljon. A védelmi ipartól az energiafolyósokig, a zöld acéltól a csúcs technológiáig széles skalán látjuk a török század keretében indított sikeres kezdeményezések eredményeit.
1: Gazdaságpolitikai napló.